0: Doei.
1: En zo krijg ik nog bonusmateriaal.
2: Márciusban
3: minden hétvége
2: fantasztikus zenei hétvége a Sláger Rádióban a Coop üzletlánc támogatásával. Ezen a hétvégén felgördül a függöny, vakítanak a reflektorok. A Sláger Rádió képzeletbeli filmvásznán megelevenednek minden idők legnagyobb filmjeinek legmeghittebb pillanatai. A legizgalmasabb pillanatok,
3: legszívelmetesebb pillanatok.
4: Mert ez a hétvége
2: fantasztikus mozi slágerek hétvégéje a Slágeren.
3: Kivásárolj jobban.
2: A játék egész hétvégén folytatódik a 10.000 forintos Coop vásárlási utalványokért a Slágeren.
3: Coop, önhöz a legközelebb.
2: Pinteken délután kezdődik a fantasztikus mozi slágerek hétvégéje a Slágeren.
5: Noch ein Film.
6: Oh,
5: rösterig volt, nem csak csak